számít, hiszen a település zöld örökségének megóvása közös ügy. Május 15-e és 17-e között mozgalmas hétvégéje volt a vármegyei rendőröknek, 4 autóssal szemben kellett intézkedniük. 2 sofőr vezetői engedély nélkül ölt a volán mögé, 2-nél pedig az ittasság gyanúja merült fel. A szabályszegések gyors őrizetbevétellel és azonnali jogosítvány bevonással végződtek. Szeghalmon május 15-én késő este Tildy Zoltán utcában igazoltattak egy autóst, miután kiderült, hogy engedély nélkül vezetett, előállították és szabálysértési őrizetbe vették. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint ügyében 3 napon belül dönt a bíróság. Két egyházán május 17-én nem sokkal éjfél előtt a Gyulai úton állítottak meg egy másik sofőrt, aki szintén érvényes jogosítvány nélkül közlekedett. Őt is őrizetbe vették, és 3 napon belül bíróság elé kerül. A szombati nap az ittas vezetők kiszűréséről szólt. Orosházán május 16-án délután a Bercsényi utcában állítottak le egy autót, ahol a sofőrnél azonnal pozitív jelzést adott a szonda. Alig 2 órával később Békés-Szentandráson az István Király utcában egy másik gépkocsi vezetőnél szinte ugyanez történt. A kapitányságokon elvégzett hitelesített mérések mindkét esetben megerősítették az ittasság gyanúját. A rendőrök a helyszínen elvették a vezetői engedélyeket és büntető feljelentést tettek. A rendőrség hangsúlyozza, hogy jogosítvány nélküli vezetés és ittas vezetés nem csak szabályszegés, hanem közvetlen életveszélyt jelent az utakon. A hatóságok a jövőben is fokozott szigorral lépnek fel az ilyen esetek ellen.

0: Pénteken megtelt a Féja Géza tér kisgyermekes családokkal. Ismét nagy sikert aratott a Lencsési Közösségi Ház egyik legjelentősebb rendezvénye, a több mint 3,5 évtizedes múltra visszatekintő Lencsési Gyereknapi előzetes. A hagyományoknak megfelelően a programot nem gyermeknapon, hanem azt megelőzően tartották meg, ezért esett a választás ezúttal is a pénteki napra. A tér már a délutáni órákban benépesült, a gyerekeket színpadi műsorok, zenés, mesejáték és interaktív programok várták. Emellett kézműves foglalkozások, ugrálóvárak és számos további családi aktivitás is helyet kapott. A rendezvényen jelen voltak a családsegítő és gyermekjóléti központ szakemberei is, akik 500 palacsintát sütöttek és üdítővel együtt kiosztották a résztvevő gyerekeknek. A szervezők szerint a közösségi esemény célja évről évre ugyanaz, erősíteni a lakótelep közösségét és élményt nyújtani a legkisebbeknek. A rászoruló gyermekek idén-nyáron is ingyenes ebédhez jutnak Sarkadon a nyári gyermekétkeztetés keretében. Az önkormányzat közölte, az ellátást azoknak a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek biztosítják, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és akiknek szülei vagy törvényes képviselői benyújtják a szükséges kérelmet. A támogatás arra az időszakra vonatkozik, amikor zárva tart a bölcsőde, az óvoda, illetve szünetel az iskolai oktatás. A jegyző tájékoztatót küld a jogosult családoknak, a kérelmeket pedig június 16-áig kell beadni a polgármesteri hivatalban. Az ingyenes ebédet a közétkeztetési intézmény konyhájáról lehet majd elvinni, munkanapokon 11 és 12:30 között. A város jelezte, ha a rászoruló gyerekeknek mennek el az ételért, és ezt előzetesen nem jelzik, akkor a család és a gyermekjóléti szolgálat munkatársai felkeresik a családot. A magyarázat szerint egy rászoruló gyermek étkezésének elmaradása akár veszélyeztetettséget is jelenthet, ezért szükséges az ellenőrzés. Kizuhant egy férfi egy kazinci lakótelepi társasház negyedik emeleti lakásából hétfőn kora délután. A bejelentés a Békés Csabai Szerdahelyi utcából érkezett, a rendőrség pedig megerősítette az esetet. Közölték, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján nem merült fel bűncselekmény vagy idegenkezűség gyanúja, ugyanakkor a körülményeket közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. Portál információk szerint az öngyilkosság lehetősége sem zárható ki. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy aki úgy érzi, azonnali segítségre szüksége van, vagy környezetében valakinek, ne maradjon egyedül a problémával, és mielőbb forduljon segítségért. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Átadták a támogatási szerződéseket a Békés Csaba Vár és Hazavár programban. Forgalomkorlátozások a lencsési lakótelepnél az útépítés miatt. Kibercsalók csaptak le Békésvár megyében. Cserbenhagyás miatt keresnek egy sarkadi férfit. Már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között írták alá szerződéseiket a Békés Csaba Vár és Hazavár program résztvevői pénteken délután a Munkácsi Emlékházban. A mostani kiírásban 3 hallgatói ösztöndíjat, 2 pedig életkezdési támogatást kaptak. A rendezvényen Szarvas Péter polgármester felidézte, hogy az önkormányzat az elmúlt 10 évben több mint 170 fiatalnak nyújtott segítséget a programon keresztül. Mint mondta, minden aláírt szerződés egy-egy olyan szakképzett fiatalhoz kötődik, aki Békés Csaba tervezi a jövőjét, vagy helyi egyetemistaként a város szakembergárdáját erősítheti. A polgármester hangsúlyozta, hogy a város oktatási intézményei magas színvonalon támogatják a fiatalokat, a közbiztonság stabil, a lakhatás könnyebben megoldható, a háziorvosi ellátás pedig kiemelkedő. Ezek a tényezők szerinte mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Békés Csaba vonzó legyen a letelepedni vágyók számára. Életkezdési támogatást kapott többek között a 25 éves Gregor Sára Szilvia, aki a Békés Vármegyei Kormányhivatal foglalkoztatási osztályán dolgozik. Elmondása szerint a támogatás nagy segítséget jelent számára friss diplomásként, hogy könnyebben megvesse a lábát a városban. Hozzátett, hogy a programról a közösségi médiából értesült, és mostanra vált jogosulttá a pályázatra, mivel 3 hónapnál régebbi munkaviszonnyal rendelkezik. Mellette Asztalos Berta is életkezdési támogatásban részesült, ő azonban más elfoglaltság miatt nem tudott jelen lenni az eseményen. A program tavaszi szakaszában Forgól utca, Szlukadóra és Zelenyánszki Mercedes kap hallgatói ösztöndíjat. Forgalomkorlátozások léptek életbe, és további korlátozásokra is számítani kell a lencsési lakótelep környékén, mivel épül az építőkútja második szakasza, amely a lencsési utat köti majd össze a kétegyházi úttal. Az út első üteme néhány éve készült el a kétegyházi úttól a Csányi utcáig. A mostani fejlesztés a Csányi utca és a lencsési út közötti szakaszt építi meg, ezzel teljesen összekötve a két főbb útszakaszt és tehermentesítve a városközpontot. A beruházás részeként csak nem 900 méter hosszú, 6,5 méter széles út készül, kiépítik a vízelvezetést, a közvilágítást, valamint kerékpárforgalmi létesítmény is épül. A munkaterületet november 20-án adták át a kivitelezőnek. A Városfejlesztési Társaság közlése szerint a kivitelezés olyan szakaszba ért, ahol az ütemterv alapján elkerülhetetlen a forgalom korlátozása. A cég arra kéri a közlekedőket, hogy a kihelyezett táblák jelzéseit fokozottan vegyék figyelembe. Május 13-án két nő is kibercsalók áldozatává vált Békés vármegyében. Békés Csabán egy magát banki ügyintézőnek kiadó férfi hívott fel egy nőt, és azt állította, hogy veszélyben van a megtakarítása, ezért azonnal el kell vennie a számláról. A telefonáló ezután egy másik személynek adta át a készüléket, aki rendőrnek mondta magát. Ketten együtt vették rá a nőt, hogy egy előre megbeszélt helyen átadja pénzét és aranyékszereit több mint 10 millió forint értékben. Ugyanezen a napon Szarvason egy idős nőnek azt hitette el egy ismeretlen, hogy az unokáját a rendőrök vitték el, és csak 6 millió forintos óvadék ellenében engedik szabadon. Azt kérték tőle, hogy a pénzt tegye ki az ablakába, ahonnan ismeretlenek is vitték. A Békés vármegyei rendőrség a Facebook oldalán arra figyelmeztet, bárkivel előfordulhat hasonló eset. Azt kérik, mindenki beszéljen idősebb hozzátartozóival ezekről a csalási módszerekről, és hangsúlyozzák, hogy senki ne adja ki banki adatait, jelszavait vagy kódjait. Ha valaki olyan hívást kap, amelyben családtag bajáról beszélnek, azonnal szakítsa meg a vonalat, és hívja fel az érintett rokont. További tanácsokat a Kiberpajos oldalon is olvashatnak.

0: Május 11-én reggel 3:49 körül egy személyautó hátulról nekiütközött egy motorosnak Békésen a Kossuth-Lajos utcában. A motoros nem sérült meg, de a járműben anyagi kár keletkezett. A gyanú szerint az autót egy sarkadi férfi, Bondár Csaba vezette, aki az ütközés után nem állt meg, hanem elhajtott a helyszínről. A férfinak nincs érvényes vezetői engedélye és el is van tiltva járművezetéstől. A Békés Csabai rendőrkapitányság cserbenhagyás vétsége miatt körözést adott ki ellene. A hatóság kéri, hogy aki információval rendelkezik Bondár Csaba tartózkodási helyéről, tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón vagy személyesen bármely rendőri szervnél. Bejelentést a kapitányság 66-os körzet 523-700-as számán is fogadnak, és a nap 24 órájában ingyenesen hívható 0680 555-111-es telefontanú vonalon akár névtelenül is lehet segíteni. A Békés Csabai Petőfi utcai általános iskola adott otthont a 26. országos technika verseny és a 25. országos életvitel és gyakorlati ismeret versenydöntőjének. A kétnapos megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek felső tagozatos diákok. A megnyitón Varga Tamás alpolgármester arról beszélt, hogy egy ilyen verseny mindig plusz feladatot jelent a résztvevőknek, ugyanakkor értékes élményekkel és tapasztalatokkal gazdagítja őket. Hangsúlyozta, hogy az iskola vállalása túlmutat a mindennapi feladatokon, és elismerésre méltó. Mint mondta, a technika és életvitel tantárgyak gyakorlati tudást adnak, és fontos szerepet töltenek be a készségfejlesztésben. Wellner András, a Technika Tanárok Országos Egyesületének elnöke kiemelte, a döntőbe 10-10 háromfős csapat jutott be egy online vármegyei fordulót követően közel 100 induló közül. A technika verseny témája a magyarok szerepe az űrhajózásban és az űrkutatásban, még az életvitel verseny középpontjában a magyar gasztronómia és hungarikumok állnak. A verseny 10 év után tért vissza a Petőfi utcai általános iskolába, amely így másodszor látta el a házigazda szerepét. Barta Gábor technikatanár szerint a csapatmunka mindkét versenyen kiemelten fontos, hiszen az elméleti és gyakorlati feladatokat közösen kell megoldaniuk a diákoknak. A döntőben modellezési és egyéb gyakorlati feladatok mellett elméleti tudásokat is bizonyítaniuk kellett. A kétnapos verseny végén a legjobban teljesítő csapatok érmeket és kupákat kapnak. A lencsési közösségi házban és a mellette fekvő Féja Géza téren idén is nagy érdeklődés kísérte a gyermeknapi előzetes programot. A rendezvény, amely 1991 óta minden évben várja a családokat, ezúttal is több helyszínen kínált szórakozási lehetőséget, és a szervezők mintegy 500 palacsintát osztottak szét a résztvevők között. Délután nyílt meg a szabadtéri játszóház, ahol babasorok, ügyességi játékok, kézműves foglalkozások és a nagy színpad műsorai adták a program gerincét. Takács Péter intézményvezető felidézte, hogy már az alapítás évében 1991-ben is a lakótelepen élő nagyszámú gyermek miatt szervezték meg az eseményt. Hozzátette, hogy azért nevezik előzetesnek, hogy ne ütközzön a városi gyermeknapi programokkal, és kiemelte, hogy a Féja Géza tér évről évre ideális helyszínnek bizonyul, az időjárás pedig szinte mindig kegyes hozzájuk. A színpadon a lencsési óvoda nagycsoportosai és közösségi ház ovis tékvundósai mutatkoztak be. Ezt követően a Békés Csabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársai által frissen készített, mint egy 550 palacsintát osztottak ki a gyerekeknek. A rendezvényhez számos kísérő program is kapcsolódott, íjászat, lovaglás, légvár, arcfestés és horgászat is várta a családokat. Dénya Gábor önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy feleségével és két gyermekével is évek óta visszajárnak a fantasztikus rendezvényre, és reméli, hogy még hosszú évtizedekig folytatódik a hagyomány. Gratulált mindenkinek, aki a szervezésben részt vett. A napot a Mezőberényi Kacagó Báb Színház zenés mesejátéka és Tücsök Peti interaktív műsora zárta.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangolómester lesz, aki bár agrármérnöknek készült, végül Bartók Béla zongora hangolójának lett a tanítványa. Életét a zenei hangolás magas szintű művelésére tette fel, és az általa alkalmazott hangolás, mely életpályát és szakmai sikereket adott neki, ma már világszinten hiánycikké vált. Tartsanak velünk!

0: A vendégem Bartók Béla mesterhangolójától tanulta a szakmát. 58 éve kezdte a zeneiskolai tanulmányait, és 57 éve lépett fel először. Köszöntöm a stúdióban Nagy Gyula orgonaépítő, zongora hangoló mestert és szaktanácsadót. Köszöntelek, Gyula bácsi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
1: Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
0: Elmondhatjuk, hogy mi évekkel ezelőtt az első Kovács Béla nemzetközi klarinét versenyen találkoztunk először, ahol én ajtónálói minőségemben voltam jelen, te pedig zongora hangolóként. Ezen a versenyen Hernádi Hilda zongoraművész játszott az ottani versenyzongorán, ezt hangoltad. Hernádi Hilda pedig külön kiemelte, hogy milyen fantasztikusan volt hangolva a zongora. Mi kell ahhoz, hogy zongora hangoló legyen valaki? Milyen képességek szükségesek hozzá?
1: Hát először is kell egy olyan születési adottság, ami nem zenei hallás, hanem az úgynevezett akusztikai hallás. Ezt egy régi bevált próbával lehet megejteni. A zongora hangoló mesterek így állapították meg, hogy valaki alkalmas vagy nem. A zongorán egy bizonyos hangon elhangoltak egy húrt, és azt lebegésmentesen vissza kellett hangolni a megfelelő pontra. Tehát ez egy végül is teljesen elvont dolog a zenei hallástól. Én velem is megcsinálta ezt egy mester, ezt a próbát, mert én nem akartam elhinni, hogy nekem van ilyen adottságom, és az ő bátorítására kezdtem aztán el zongorát hangolni.
0: Ha jól tudom, Rázga József igazgató úr, a zeneiskola egykori igazgatója hívott Békés Csabára, és itt lettél Paulik Pál mesterhangoló munkatársa és tanítványa, aki Bartók Béla mesterhangolója volt. Mit tanultál tőle?
1: Hát mikor először meghallottam az ő hangolását, akkor én ugyan már akkor Pesten elég sok koncerten, zeneiskolákban hangoltam, de hát egyszerűen azt mondtam, hogy nem tudok semmit. Tehát egy olyan magas színvonalú, csodálatos hangzás volt, hogy később mondtam is neki, hogy nem hiszem, hogy ő ember, hanem biztos valami angyal, mert ember szerintem ilyen gyönyörűen nem tud hangolni. És hát végül is kísértem őt 3 évig, mentünk együtt vidékre, és úgy sajátítottam el ezt a hangot, ezt hallgatni kell. Tehát egyszerűen az embernek a zsigereibe kell, hogy ez a technológia beivódjon, ezt nem lehet másképp. Ezt nem lehet szinte meg sem magyarázni racionálisan, hanem ezt hallgatni kell, illetve otthoni zongorámmal ugye próbálkoztam, és akkor viszonylag elég hamar átláttam ennek a logikáját. A szolfist is azért elég jól kell ehhez ismerni a kontrollok miatt. Úgyhogy hát nagy örömömre szolgált, mikor Pali bácsi azt mondta, hogy na, most már meg vagyok nyugodva, hogy méltó utódom van, mert mikor utánam jött hangolni esetleg valahova, hogy azt mondta, hogy mintha magam után mentem volna hangolni. Hát ez akkora öröm volt a számomra, hisz a szakmai életemet erre tettem föl, erre a hangolásra, mert ezt meg kellett menteni. Tehát ez egy világörökség, mondhatom nyugodtan, és ez be is bizonyosodott, mert Luis Fernando Perez, spanyol zongoraművész, aki itt mesterkurzus szokott tartani minden nyáron, ő világjáró előadó, és azt mondta, hogy a világon már alig van olyan hangoló, aki ezt a technikát tudja.
0: Ez a technika az akusztikus hangolás, ugye, amit Johann Sebastian Bach vezetett be a zenevilágába, és ez volt az, amit Paulik Pál mesterhangolótól tanultál, tehát tőle sajátítottad el. De korábban is tanultál zenét, illetve zenével kapcsolatos, sőt, ugye hangszer készítéssel kapcsolatos tanulmányokat is folytattál, mert annak ellenére, hogy eredetileg agrármérnöknek készültél, tehát reál pályára készültél, annak ellenére végül a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem

0: Nem helye a budapesti Orgona gyárban kötöttél ki, hogyha szabad így fogalmaznom. Ez hogyan történt? Mi volt ennek az indítatása?
1: Hát az egyetemen volt egy kis egészségi problémám az első évben, ezért halasztottam egy évet. Ez időre visszajöttem Békés Csabára, és a református templom orgonáján kezdtem gyakorolni, és annyira megragadott az orgonának a hangja, illetve az orgona csodálatos szerkezete, tehát az emberi elmének a fellegvára tulajdonképpen ezek a technikai megoldások, hogy elkezdtem külföldi szakirodalmakat tanulmányozni, és a végén úgy döntöttem, hogy ez lesz az én igazi utam, és tulajdonképpen nehezebb volt az orgonagyárba segédmunkásnak bekerülnöm, mint az egyetemre, mert ott, tehát igencsak ilyen kihalásos alapon lehetett bejutni, és hát nagyon kiváló mesterek voltak, akiktől lehetett tanulni, úgyhogy 3 évig az orgonagyárba dolgoztam, majd egyéni felkészülés után letettem a szakmunkás vizsgát.
0: Ma már ugye ez a gyár nem létezik. Hogyha valaki mégis orgonaépítő szeretne lenni, akkor mik a lehetőségei?
1: Hát mesterekhez ugye lehet menni tanulni, vagy zeneakadémián is van ilyen képzés. Viszonylag még orgonaépítőkből elég jó az utánpótlás. Bizony zongora hangolás tekintetében vannak problémák, mert elég kevesen vannak, holott ez egy olyan csodálatos, változatos, romantikus szakma. Az ember megismerkedik a társadalmi életnek minden rétegével, mindenféle foglalkozású és szociális helyzetű emberrel, és hát örömet szerez a gyermekeknek, megjavítja a hangszerüket, szépen meghangolja, a gyermekek örvendeznek, tehát ez egy sikerélményekkel gazdag szakma, és nagyon érdekes, hogy nagyon kevesen vannak mégis.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel, akitől megtudhatjuk, mitől különleges Johann Sebastian Bach, zongora hangolási módszere, vagy hogyan lehet valakiből zongora hangoló.

0: még több.
1: Sport Rádió.
2: Mert nyilvánvaló, hogy azért évekig tart a betanulás, és nem könnyű. Korábbi beszélgetéseink alkalmával említetted azt, hogy 10 000 emberből egynek van olyan hallása, ami ahhoz szükséges, hogy zongora hangoló legyen. Mi az a különlegesség a halláson belül, hogy mi az, amitől konkrétan valaki alkalmas lesz erre? Mert van a próba, amit említettél, de hogyha mondjuk valaki nem jut el egy ilyen próbára, de érdeklődik a zongora hangolás iránt, akkor mivel tudja esetleg próbára tenni magát?
3: Hát ugye ezt a készséget úgy hívják, hogy echolokációs készség, azaz a visszavert hullámok érzékelési képessége, és hát azért annyit tudnék csak mondani, hogy mégiscsak egy zongora hangolóval kell felvenni a kapcsolatot, és megnézni, hogy hallja-e ezeket a lebegéseket. Most például óriási megtiszteltetésben lesz részem, mert Tóth Péter, Békés Csabai születésű New Jersey-ben élő zongora művész jön most nyáron hosszabb időre haza, és ő szeretné, hogyha én megmutatnám neki, vagy sikerülne neki elsajátítani ezt a hangolási szisztémát, mert nagyon érdekli őt.
2: Az akusztikus hangolás és a gépi hangolás között egyfelől mi a különbség, és mi az, amiben mondjuk hasonló? Tehát meg lehet-e különböztetni, hogy ezt a zongorát gépi hangolással hangolták, vagy pedig egy nagy tudású mester akusztikus hangolással hangolta fel?
3: Hát ez nagyon, nagyon összetett dolog, tehát most megpróbálom szétbontani. Tehát tulajdonképpen vannak profi hangolók, akik tudnak füllel hangolni, és a hangológépet annyira kiismerik, hogy a gép segítségével, de gyakorlatilag füllel hangolnak, csak a gépet az idő nyerés szempontjából használják. Most tulajdonképpen a hangológép egy szép egyenletes osztást csinál, az oktávot ugye elosztja 12 egyenlő részre, tehát ez nem hamis, tehát ez teljesen tiszta, nagyon szép, tisztának hangzik ugye a hangolás, és nyilván örüljünk, hogy ha valaki szépen géppel meg tud hangolni egy zongorát, mert végül is fölhúzza normál ára, azért szépen meghangolja, kidolgozza, tehát oktatásra alkalmas. Sajnos előbb-utóbb úgy tűnik, hogy ez fog dominálni, és ennek is örülni kell. Míg a fülhangolásnál az történik, hogy és tulajdonképpen most egy nagyon merészet fogok mondani 40 év szakmai gyakorlat után, hogy ez a fajta rezgésrendszer, ez mindig is jelen volt a környezetünkben. Bach csak megtalálta a kulcsot hozzá, tehát kellett egy kulcs, de ahhoz egy olyan magas zenei és hangzás esztétikai műveltség kellett, mint az övé volt, hogy ezt a kulcsot megtalálja, mert hiszen a minket körülvevő ősrezgéseket, mivel más nem is tudunk, az ember ugye, mint biológiai lény, amikor úgy érzi, hogy valami jó, valami szép, harmonikus rezgés, akarva, akaratlanul is csak úgy tudja meghangolni, hogy a minket körülvevő rezgésekhez igazítja, illetve az akusztikához, amiben a hangszer áll. Na most, hogyha én egy zongora hangolását harmonikusan illesztem az akusztikai környezetbe, akkor az ott nagyon jól érzi magát, és nem akar onnan elmenni, emiatt is viszonylag elég sokáig elfogadhatóan tartja a hangolást egy zongora egy ilyen hangolás után, míg ha egy ugye nem neki megfelelő más hát impulzusokat, programokat kap, akkor ő igyekszik a tér akusztikájához beállni, és ezért a gépi hangolástól elmegy tulajdonképpen, és átrezeg a természetes rezgések irányába. Tehát azért hangolódik el, mert ő oda szeretne beállni. Tehát ezért eleve gazdaságos rögtön beilleszteni az akusztikába, mert ott stabilan, sokkal stabilabban megmarad, és azért nekem is 50 hangszerem van a zeneiskolában és a konzervatóriumban, azért nem mindegy, hogy egy-egy hangszer mennyi ideig tartja elfogadhatóan a hangolást, tehát azért itt rengeteget jelent, nem mindegy, hogy most 2 hétig tartja, vagy 2 hónapig. Tehát ilyen szempontból, tehát én a voksomat emellett a tradicionális hangolás mellett teszem le 40 év praxis
2: érthető
3: után.
2: Okokból.
3: Igen, igen.
2: Ezek a zongorák, amelyeket a zeneiskolában hangolsz, ezek, ha jól sejtem, akkor folyamatosan ugyanabban a térben vannak. Tehát ezek nincsenek mozgatva.
3: Igen.
2: Ettől függetlenül elállítodik egy idő után egy zongora a használattól?
3: Hát nyilván, hogy ugye azért a hangszerek öregszenek, a hangszerpark, a hangolószegek már egy kicsit elkezdenek ereszteni, úgyhogy nem csak hangolásra van szükség, hanem bizony hangolószeg cserére, húr cserére, a mechanikai tengelyek cseréjére. Tehát viszont ezek nem egyszerre jelentkeznek, az a jó, hogy most mondjuk az ember kijavít egy-két hibát egy hangolás során, és akkor nem egyszerre jön ugye az összes hiba, hanem úgy mindig ráfigyel az ember, akkor azért úgy rendben vannak a hangszerek folyamatos karbantartása.
2: Te sok helyen hangolsz zongorát. Mi a helyzet a koncerttermekben levő zongorákkal? Mert hogyha mondjuk egy előadó térben, egy koncertteremben megtörténik egy koncert, akkor a koncertet követően azt a zongorát nem hagyják ott. Tehát ugye ilyen szempontból más, mint a zeneiskola, mozgatják. Gondolom minden mozgatás elállítódást jelent, illetve főleg ugyebár egy drágább zongorát megfelelő páratartalom mellett, ahogy tőled ezt megtanultam korábban, hangszertárolóban kell tárolni. Ezek a mozgatások, ezek minden alkalommal elállítódással járnak?
3: Hát azért most már elég korszerű koncertgörgők vannak a koncertzongorákon, tehát szinte rezgésmentesen tologathatók viszonylag kis távolságban, de végül is a mozgatást azt úgy nevezzük, hogy nem rendeltetésszerű használat. De van egy másik dolog is, tehát amikor koncertre hangolunk, azért hangolódik el viszonylag hamar, mert ott azért nem tehetem azt meg, mint háznál, vagy a gyakorló zongoráknál, hogy az oktávokat ugye úgy kihúzom, hogy már szinte hamis majdnem, csak azért, hogy legyen neki miből ülepedni. A koncert zongorákon hát majdnem tisztára, éppen, hogy egy picikét lehet ráhagyni az oktávokra, és azért az koncert végére azok azért szépen összecsúsznak, és emiatt ez csak arra a néhány órára hát éri el azt a minőséget, ugye, ami egy koncerten követelmény.
2: Kell-e egy zongorahangolónak zongorázni tudnia? Hogy alakult ki a zongora, mint hangszer? Rövid szünet után megtudhatják a Nagy Gyula orgonaépítő és zongorahangoló mesterrel folytatott beszélgetésünkből.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Mennyire követelmény egy zongora hangolótól az, hogy tudjon zongorázni. Azt ugye róla tudjuk, hogy kiválóan zongorázol. Vajon így van-e ez a többi kollégával is, illetve előfordulhat-e mondjuk egy olyan egyszerű helyzet, hogy valaki mondjuk nem jut el Rachmaninovig, hanem csak a boci-boci tarkáig?
3: Tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy a kollégáim nagy része, a legkiválóbb kollégáim nagy része nem tud zongorázni. Annyit, és általában a legjobb hangszerfelújítók tulajdonképpen hangolni sem tudnak, hanem mindig hívnak ugye kedves barátot, kollégát, hangolót, aki meghangolja a hangszert. De én azt mondom, hogy végülis a zongora hangolás, ha a szakmának azt lehet mondani, hogy a tized része körülbelül, mert a többi ugye a egyéb mechanika, műbútori, húrrendszer, tehát azért sokkal értékesebb egy olyan kollega, aki a szakmának a 90%-át tudja magas szinten művelni, és esetleg nem tud hangolni, mégis az sokkal értékesebb, és inkább hívjon egy olyan kollégát, aki hangol, vagy éppen az is van, hogy műszerrel csak úgy nagyjából ugye fölhúzza, és aztán majd később le lesz finomítva. Na most azt el kell mondanom, hogy a legújabb japán kutatások szerint ez a tradicionális hangolás a gyermekek idegrendszerére nyugtató hatással van. És én ezért is csinálom ezt a gyerekek lelki kiegyensúlyoztatása miatt, tehát ez nekem egy ilyen elhivatottság, mert mindegy az, hogy boci-boci tarkát játszik, de lehet látni, ahogy elmélyülten teljesen kikapcsol és játszik, és hogyha pláne így van meghangolva a zongora, akkor még ott a zeneiskolában is látom, hogy már így záróra előtt a nem zongora szakosok is leülnek és játszogatnak ezt-azt. Tehát itt a lényeg az, hogy megnyugtassa őket a zene, kikapcsolja a racionális feladatoktól, elvonja, és az agyuknak ugye egy másik részét használják, és pihentessék azt, amit egész nap igénybe van véve.
2: Ettől függetlenül úgy tudom, hogy a logikát nagyon nagyban javítja és fejleszti, hogyha valaki zenét tanul, és hát nyilván minél hamarabb kezdi el, ez annál jobban mutatkozik meg.
3: És nem csak ugye a logikát, sok tanteremben ki van téve a falra, hogy milyen képességeket javít, különösen a kamarazenérés, tehát az együttzenérés, ugye az egymás iránti felelősség, a közös munkának az öröme, a közös produkció öröme. Tehát mindenképpen én azt mondom, hogy csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy nem is zongorát feltétlenül, de a zongora azért jó, mert ott már viszonylag hamar lehet sikerélményekhez jutni, meg egy egész zenekart lehet rajta kihozni, tehát ez az ember teljesen kikapcsolja, és ilyen szempontból a mai világban ez egy nagyon fontos dolog.
2: És egy-egy művet gyakorlatilag pusztán a zongorával mindenféle zenei kíséret nélkül elő lehet adni, hiszen ugye egy zongorára rengeteg mű íródott.
3: Igen.
2: A másik kérdésem az lenne, hogy milyen sokféle zongorával találkoztál, ugye ez alatt a 40 év pályafutás alatt Bartolomeo Cristofori a csembalót akarta tökéletesíteni, így jött létre gyakorlatilag a zongora, amiről egy újságíró 1711-ben azt írta, hogy halkan és hangosan játszó csemballó. Ebből a kifejezésből jött az akkori neve, a pianoforte, mely végül aztán pianóra rövidült. Mennyire más egy régi zongora, mennyire más egy új zongora, és akár most itt évszázadok távlatában is tudunk-e gondolkodni ebben a szerkezetben, a felépítésben?
3: Hát tulajdonképpen ugye először a bécsi mechanikához hasonló mechanika, az egy nagyon egyszerű mechanika, nyilván valami minél egyszerűbb, a meghibásodás is annál kisebb. Ez jó példa most, hogy a Kígyósi kastélyban van egy bécsi zongora, egy 100 éves fatőkés zongora, és azt szinte három nap alatt annyira megcsináltam, hogy lehessen ott koncerteket rendelni. Korabeli, nyilván fontos, hogy milyen műveket választanak, ami azon jól megszólaltatható, és tehát tulajdonképpen a régi zeneszerzők is ilyen zongorákon játszottak, de aztán a virtuózabb játék miatt kitalálták a fél angol mechanikás zongorát, az már gyorsabb volt, és ugye a mai angol mechanikás zongora körülbelül 10-szer gyorsabb, mint a bécsi. De a bécsi zongoránál nagyon érdekes, hogy azt nem lehet látni, ahogy a kalapács megüti a húrokat, néhány milliméter csúszik a húron. Na most azért, hogy ne kopjon el a filc, mert nagyon hamar elkopott volna emiatt a filc a kalapácsnak, szarvasbőrrel bevonták. És akkor jött a meglepetés, mert ez a szarvasbőr olyan gyönyörű, bársonyos hangzást adott a zongorának, hogy ez külön iparágá fejlődött a szarvasbőrnek a minél magasabb színvonalon történő kikészítés. Állítólag Ausztriában 50 olyan cég volt, mely kizárólag ezzel foglalkozott. Apáról fiúra szállt a titok, hogy hogyan készítsék ki. És nekem is bécsi zongorám van otthon, de tehát nekem az én technikai felkészültségemhez bőven elég a bécsi zongora, nem játszom ugye virtuóz darabokat, tehát a kalapács bőrözésnek a puhasság, tehát a hangzás puhassága, nekem az nagyon tetszik, míg ugyanezt egy angol mechanikás koncert zongorán, ugye akupunktúrás gyógyítással, tehát tűvel a kalapács fejeket különböző helyeken kell megszurkálni, azzal kell ugye felpuhítani, mert ott nincs, csak a filc van, és hát ez egy külön tudomány, ugye, mert a szószoros értelmében, ha rosszul szúrok, akkor elszúrom ugye az intonálást, mert akkor elég nehéz újra felerősíteni, hogyha nagyon lehalkítom, és ez megint egy külön tudomány.
2: Tehát mondjuk puhábbá lehet tenni egy zongorának a hangzását, hogyha mondjuk ez az igény. Úgy tudom, hogy az operaházak és a koncerttermek egyik legkedveltebb zongora gyártójánál kifejezetten egy olyan bemutató terem működik Németországban, ahol a zongora vásárlás, azok, akik zongora vásárlásra adják a fejüket, azok elmehetnek és kipróbálhatják, mert a mérnökök hiába tervezik meg ugyanúgy azt az adott zongora típust, és hiába gyártják le milliméterre pontosan ugyanúgy, két zongora nem szól egyformán. És ezért fontos ugye a kipróbálás, és az adott művésznek, hogy mi az igénye, mi az igényszintje, ugye ahhoz tudja igazítani a kiválasztott zongorát. De akkor ezen még gyakorlatilag lehet változtatni is. Egy jó hangolás az ilyen alapparamétereken tud változtatni?
3: Hát még inkább oda reflektálnék, hogy éppen tegnap egy koncertzongorát csináltunk, majd egy nyári koncertre, és annak a végső, mert ott lett egy mechanika felújítás, egy végső beszabályzás, finomítást csináltam, és tehát nagyon fontos, hogy úgy legyen beszabályozva egy zongora mechanikája, ahogy mint egy autónál ugye elő van írva, hogy mit, hogyan gyári paraméterek. Tehát a zongorának sokkal szebb lesz a hangja, hogyha a mechanikája úgy van beszabályozva, ahogy az a nagykönyvbe meg van írva. Már eleve sokkal nemesebb a hangzása, és már az csak egy fokozat, ugye, hogyha szépen meg is van hangol, meg intonálva. Tehát az is nagyon fontos. Tehát intonálni csak úgy lehet, hogy előtte kristálytisztára ki van hangolva a zongora, akkor áll egy napig, és akkor kezd az ember neki az intonálásnak. Tehát egy pici eltérés a hangolásban már intonációba is eltérést von maga után. Úgyhogy az intonálás az egyébként nagyon szép fel, tehát csodát lehet vele művelni. Sajnos a mai kalapácsfejek már valahogy keményebbek, tehát jobban meg kell velük küzdeni. sokat kell szurkálni. A régi kalapácsfejek valahogy sokkal puhább filcből voltak, és ott azért nem kellett ennyit szenvedni, de végül is az ember hát igyekszik a maximumot kihozni.
2: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel, aki betekintést nyújt, hogyan újíthatunk fel egy olyan régi zongorát, aminek már a gyártása is megszűnt, illetve a mester legendás édesapjáról is hallhatnak.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Hallottam, hogy van olyan művész például, aki kifejezetten csak új zongorán szeret játszani, vagy bizonyos évig, éves korig hajlandó egy-egy zongorán dolgozni, sőt olyan érdekességet is hallottam, hogy nagyobb koncerttermekben, amikor jön egy világsztár fellépni, akkor betolnak 2-3 zongorát, és akkor ezekből választja ki azt, hogy az ő ízlésének melyik felel meg a legjobban. Te ugye nagyon sok zongorát újítottál már fel. Mi a helyzet akkor, hogyha egy olyan zongora felújítására kérnek fel, amelyet már hosszú évek óta, vagy évtizedek óta nem gyártanak? És most itt akkor, ha megengedett, hoznék egy példát. A Jókai Színháznak van egy Julius Karl Hoffmann zongorája, ezt néhány évvel ezelőtt felújítottad, és maga a márka 1963 óta már nem létezik, tehát megszűnt, nem gyártanak zongorákat, ergo akkor pótalkatrész sincsen, gondolnám én. Hogyan tudod ezt megoldani? Milyen szakembereket kell bevonni ebbe, hogy mégis elkészüljön, és egészen elképesztő eredményeket produkáljon a felújított zongora?
3: Hát szerencsére mind az orgona építésben, mind a zongora szakmában rendkívül jó a kapcsolatom a kollégákkal. Tehát ez más szakmákban nem biztos, hogy így van, ugye állandó konkurencia harc és egyéb, mi pedig összefogtunk, és hogyha valakinek valamire szüksége van, akkor körbe telefonálja a kollégákat, és biztos, hogy valakinek van, de azért azt most még hozzáteszem, hogy ugye a nagy zongora cégek hiába voltak tőkeerősek, azért nem értem meg nekik a mechanikát is gyártani, ezért a mechanikákat speciális mechanika gyárakból rendelték meg, melyek általában vagy utódaik ma is működnek, és akkor azért onnan lehet akár rendelni is. De mondom, bontott hangszerek is vannak, van olyan, hogy olyan a mechanikája, mintha ha most hozták volna ki a gyárból, mert egy olyan probléma miatt kellett elbontani, ami tényleg már javíthatatlan, vagy nem érdemes a hangszert felújítani, és így kapcsolatok útján segítünk egymásnak, és tulajdonképpen szinte bármit be tud az ember szerezni.
2: Így akkor gyakorlatilag az akár az autógyártással is párhuzamba lehet akkor vonni egy ilyen
3: nagyon hasonlít, igen, hasonlít egy kicsit egyébként az autószerelő.
2: A beszállítói kapcsolatok, ugye ott is.
3: Így van.
2: Ugye, egyik gyár ilyen alkatrészt, másik gyár olyan alkatrészt gyárt, és aztán ugye a végén lesz belőle egy megint csak másik gyárban egy bizonyos márkajelzésű autó. Kik azok a zeneszerzők, akiket igazán kedvelsz?
3: Hát ugye én a konzervatóriumban ott vagyok a vizsgákon azért általában, és nagyon sok művet hallok, illetve nálunk komoly művészek is fellépnek a konzervatóriumban, a koncerttermünkben, akiknek természetesen én hangolom a zongorát, és tehát olyan sok kiváló művet hallunk, akár nem is nagyon ismert zeneszerzőktől, és aki közönségbarát, az azt csinálja, hogy ilyen darabokat vesz föl a műsorába. Tehát nekem mondhatnám, hogy nincs konkrétan kedvenc zeneszerzőm, tehát mindenkinek vannak jobban és gyengébben sikerült darabjai. Tehát nekem a darab, inkább azt mondom, hogy a darabok azok, amik nem is a zeneszerzők, ami szívesen hallgatok. Nagyon széles a spektrum, tehát nálam hát Bach ugye nyilván, hogy ő a kezdet és a vég, de Gershwintől kezdve mindenki nálam belefér az ízlés világomba, és élvezettel hallgatom ezeket a műveket.
2: És hogy állsz a most annyira divatos crossoverhez, tehát ugye a műfajoknak a keveredéséből létrejött új zeneművekhez?
3: Hát de vannak szerintem. Tehát próbálkozni szabad. érdemes is, aztán majd ugye a közönség eldönti, hogy
2: mi az, ami,
3: mi az, ami van, ami igazán nagyon érdekes és figyelemre méltó.
2: Tehát akkor a jó zenét szereted, a és jó zenét. Lehet bármi.
3: Csak jó zene van, meg rossz zene, szerintem.
2: Neked, mint zongora hangolónak a hallás, ugye már említettük, hogy rendkívül fontos. Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy a hallásod kiváló minőségben megőrződjön?
3: Végül is edzésbe kell lenni természetesen, folyamatosan. A másik pedig, én ezt hallottam, valahol olvastam, és azóta így is élek, hogy tehát, ha hallgatok rádiót, vagy televíziót, vagy mindent, tehát olyan, tehát halkan, tehát nem bömböltetve, hanem olyan halkan, hogy még azért úgy élvezzem, de tehát a határon.
2: Tehát a hangártalomtól véget hangártalomtól véded a füledet, nehogy aztán esetleg valamiféle idegi hallásvesztés.
3: És szerintem a mai fiataloknak azért nincs érzéke, mert akarva, akaratlanul olyan zajártalommal vannak gyerekkortól kezdve körülvéve.
2: A fejhallgatókon ugye nagy
3: hangerővel. Igen, hát én nem is bírom. Én 5 percig nem bírom a fejhallgatót. Tehát, úgyhogy hát igen, ez egy ilyen érdekes dolog.
2: Én mindig nagyon örülök akkor, amikor meghallok egy denevért, és mindig te jutsz róla az eszembe, mert egy régebbi beszélgetésünk alkalmával említetted, hogy mennyire tudnak zavarni téged a denevérek, mármint a hangjuk, mert hogy mindent hallasz. Mennyire tudod ezt szelektálni? Tehát nyilván hozzá kellett szoknod valahogy, hogy ez a kiváló hallás, ez valamilyen szempontból, hát ez negatívumokkal is jár.
3: Hát ezt meg lehet szokni, meg az ember például, ha kénytelen elviselni mégis hangolás közben valami zajártalmat, tehát ez olyan, mint a jóga, hogy az ember módosul tudatállapotba hozza magát, és teljesen ki rekeszti tulajdonképpen
2: csak
3: ezeket.
2: Ez
3: egy koncentráló készség lényegében, amit hát azt nem tudom, hogy ez most valakinek van vagy nincs, vagy pedig ez tudatos edzésnek a eredménye, de így ki tudom szűrni ezeket a zajokat.
2: Édesapád hegedűművész volt. Ez mennyiben befolyásolt téged? Tehát hegedűvel próbálkoztál-e?
3: Hát próbálkoztam, de azt mondta édesapám, hogy maradjak inkább a zongoránál szerinte. Tehát ő a színházban volt, ő a zenekarban hegedűs, és ami tehát legendássá attól vált, hogy egyszer 500 magyar nótát játszott el fejből egymás után. Tehát azzal egy óriási elismertséget vívott ki magának.
2: Ez nem akármilyen teljesítmény. Colette Méz, francia zongoraművész, nem olyan régen ünnepelte a 109. születésnapját, és ebből az alkalomból készítettek egy riportot vele. Elmondta, hogy minden nap zongorázik. Van egy zongorája, amelyik 100 éve a nappaliában áll, és 100 éve azon a zongorán játszik. Ő olyan jó szellemi és testi állapotban van, hogy például arteriosklerózist nem mutattak még ki nála a 109 éves kora ellenére. Hát ha ez így van, akkor remélhetőleg a zene sokat tesz az egészségért, úgyhogy én neked nagyon jó egészséget kívánok, és hasonlóan hosszú életet, hogy jó sokáig tudjál még zongorákat hangolni, illetve nekünk örömet okozni azáltal, hogy ilyen remekül felhangolt zongorákon kiváló koncerteket hallhatunk. Önöknek köszönöm, hogy velünk tartottak. A vendégem Nagy Gyula, orgonaépítő, zongora hangoló mester, szaktanácsadó volt. További kellemes rádiózást kívánok. Neked, kedves Gyula bácsi, pedig köszönöm, hogy itt voltál velünk.
3: Én köszönöm a megtisztelő meghívást.

0: Rádió. Sportrádió.
1: Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel hallhattak beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok.
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Várhatóan pünkösd után a jövő hét kedden ül össze az országgyűlés, amelyen a kormányoldal több jelentős jogszabályjavaslatot is benyújt, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, hogy a korábbi vállalásaiknak megfelelően módosítani fogják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, amellyel a felére csökkenthetik a parlamenti kiadásokat, emellett az előző kormányzat idején látottnál jóval alacsonyabb szinten határozzák meg a miniszterek és az államtitkárok fizetését. A kormányfő kiemelte, hogy a tervezett alaptörvény módosítások a miniszterelnöki ciklusok korlátozását is érinteni fogják, a jövő heti parlamenti ülés pontos, akár kétnapos menetrendjéről pedig az országgyűlés elnöke és a házbizottság hozza meg a végső döntést. Magyar Péter miniszterelnök nyilvánossá tette K. Endre kegyelmi kérvényének és büntetése elengedésének részleteit. A kormány fő bemutatta a kormány.hu per igazságtétel oldalon is közzétett dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy az igazságügyi minisztérium eredetileg nem támogatta a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének kegyelmi kérvényét. Novák Katalin akkori köztársasági elnök azonban megváltoztatta a miniszteri felterjesztést, és a pápa látogatásra való tekintettel elnöki kegyelemben részesítette a férfit, amelyet Varga Judit miniszter végül ellenjegyzett. Magyar Péter hozzátette, az akkori államfő összesen 10 esetben fordította meg a minisztérium negatív felterjesztését, így a budaházi György féle Hunnia per vádlottjai esetében is. A 2026-os költségvetés valós helyzetének feltárására és átfogó beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök. Kárván Andrásnak azt a fiskális környezetet kell felmérnie, amely alapján pontosan meghatározható, hogy mely területeken lesz szükség módosításokra a büdzsében, mivel a kabinet álláspontja szerint a felelős gazdaságpolitikát kizárólag átlátható és valós adatokra lehet építeni.
2: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: reggelt kívánok, 6 óra elmúlt, itt a hét középső munkanapja, ébredezzünk együtt. Én hozom a hasznos infókat és a jó dalokat ebben a 60 percben is, úgyhogy mindenképp érdemes Csabán a Start Rádióval maradni.
1: Sok a szene, és még

0: reggel is tart. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Itt a Start Rádió. Csodaszép reggelt kívánok, kellemes ébredezést. Május 20-a van, és azon túl, hogy szerda, ma vannak névnaposaink is. A Bernátok és a Felíciák ünnepelnek, rajtuk kívül amúgy a Palomák és a Johannák is ma névnaposok, úgyhogy őket is köszöntjük és üdvözöljük.
3: Gyó!

0: Ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Május 20-a van. Ezen a napon született Cher, Oscar-díjas énekes, ezen a napon látta meg a világot László Miklós, amerikai író, Dan Leon Polk Smith, amerikai absztrakt festő is.
1: Sokat nevet, sokat nevet.

0: Köszönöm, hogy a Start Rádióval indítja a hét középső munkanapját is. Hamarosan 7 óra lesz, nem sokára friss információkkal jelentkezünk. Aztán a következő órában én is hozok még aktuális információkat, olyan dolgokat, amik fontosok és érdemes róluk beszélni. Mindezek mellett pedig kevés szöveggel, sok jó zenét. Csak Csabán a Starton.
1: Sok a szene. Sok a szene. És még több.
2: Start Rádió. Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A közpénz milliárdok kiosztásával kapcsolatos visszaélések gyanúja miatt azonnali hatállyal felfüggesztett tetiességéből a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán közölte, hogy Krucsainé Herter Anikó a Hankó Balázs utasításai alapján lebonyolított pályázati kifizetésekért felelt. Tárcavezető hangsúlyozta, hogy a támogatások kezelésében a teljes átláthatóságra és a tisztességre törekszik. Ezért az ügyben belső vizsgálatot rendelt el, és mindenben együttműködnek a hatóságokkal a felelősség teljes körű feltárása érdekében. A profitorientált működés helyett a végrehajtói rendszer teljes államosításáról és non-profittá tételéről tárgyalt a kormány, miután a statisztikák szerint csaknem 2 millió embert érinthet valamilyen végrehajtási folyamat. Jelenleg több mint 670 ezer ügy van folyamatban, és több mint 1 millió 250 ezer eset minősül nem aktívnak, de lezáratlannak. A kabinet döntése értelmében az igazságügyi tárcának július közepéig kell elkészítenie az új, államilag ellenőrzött struktúrát célzó törvényjavaslatot. Emellett a kormány kezdeményezi a Tisza frakciónál a kilakoltatások azonnali felfüggesztését. A közszolgálati média működésének teljes átvilágításáról döntött a kormány, mivel megállapításuk szerint az MTVA tájékoztatása az elmúlt időszakban nem volt sokoldalú, kiegyensúlyozott és hiteles. A vizsgálat a szervezet pénzügyi működését is érinti, amelynek költségvetési főösszege 2025-ben elgondolkodtatóan magas, összesen 165,6 milliárd forint volt. A kormány az átvilágítástól a közpénzek átláthatóbb felhasználását, valamint a valós és pártatlan közszolgálati tájékoztatás helyreállítását várja. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Elmúlt már 7 óra is, jó reggelt itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Szerda van, a hét középső munkanapja, úgyhogy mentálisan valahogy még be kell állítani a hangulatunkat, én ebben próbálok segíteni jó zenékkel.
1: Sokat nem, sokat nem.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tartol a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31. Infók, programok, helyszínek, szegedi borfesztivál.hu.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben!
4: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
5: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán, a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
6: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
2: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
0: Reklámot hallottak. Sok a szeret. Sok a szeret. És még több.
7: Start Rádió. Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Zápor előfordulhat, az északi, északnyugati szélhelyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is tart, Music Latte.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt bizonyos Start Rádió, sok zenével és most még többel. Ha valaki sok zöldséget, gyümölcsöt enne, akkor keveset mondjuk akkor is. Nagyon fontos a fogyasztás előtti alapos tisztítás, egy a szennyeződésekkel, talajmaradványokkal, porral, mindenféle kutyafül, macskabajusszal érintkezhetne ez a zöldség. A leveles zöldségeknél levelekre bontva érdemes átöblíteni, gyökérzöldségnél, hát szükség esetén kefével tisztítani, gyümölcsöt is minden esetben meg kell mosni fogyasztás előtt. A héjas gyümölcsöknél pedig a héj tisztítása akkor is fontos, hogyha nem fogyasztjuk el.
1: Sok a szere,
2: Start Rádió,
1: és még több.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Útépítés miatt kell figyelnünk Csanádapáca és Kaszaper között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezeték építése miatt lehet útszűkület. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sokat nem, sokat nem.
3: Még több.
4: És még több.
5: Tart rá.

Köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot itt a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel. Hamarosan 8 óra, egyre többen lesznek ott a munkahelyükön pillanatokon belül, de mindeközben egyébként érdemes átgondolni néhány dolgot. A következő órában sok mindenről beszélgetünk majd, de persze csak röviden, hiszen hagyjuk, hogy sok jó zene szóljon.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: 8 óra után járunk már, jó munkát kívánok, hogyha dolgozna. Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Érdemes egy picikét úgy megadni a lendületet a mai napnak, fogyasztani most egy jó tartalmas reggelit, esetleg még egy kávét ráadni úgy a rendszerre, aztán szépen sorjában bele lehet kezdeni a hét középső munkanapjának teendőibe, mi pedig hozzuk ezek mellé a legjobb dalokat.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Ne hagyd ki a Dom téri koncerteket sem. Blaha Louisiana.

0: elképesztően sok fellépő. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
1: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
2: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
1: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
3: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
4: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
6: Halott Pénz,
5: Dash,
6: LL Junior,
5: Republik,
6: Korda György és Balázs Klári,
5: Szikora Róbert és az Ergo,
6: Kiskata Zenekar.
5: Május 22-24, Gyulai Pálinka Fesztivál.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
7: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat
9: nem. Még több.
10: És még több.
11: Start Rádió.

0: reggeli start. Music Latte. Start Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Képzeljék el, állítólag fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. A mérnöki kamara javasolt egy olyan integrált ösztönző modell kialakítását, ami egyszerre szolgálja a környezeti célokat, a gazdasági fenntarthatóságot és a társadalmi igazságosságot. Kiemelték a jelentésükben, hogy az elektromos autózás Magyarországon kedvező helyzetben van a régióban, ugyanakkor a további fejlődéshez szemléletváltásra van szükség.

0: Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és persze most még többel a hét középső munkanapján. Én tudom, hogy ilyenkor nem túlságosan egyszerű, de érdemes azt megtenni, hogy lenémítjük a telefonunkat, mondjuk egy órán keresztül nem nézzük meg a különböző e-mailezéseket, lenémítjük a különböző csipogó berendezéseket, ugye a Messenger és társai. Borzasztó, hogyha valamire nagyon fókuszál az ember, és közben csipog a telefon, valaki bekiabál a folyosóról. Érdemes mindent elnémítani magunk körül, és tényleg fókuszált figyelmi állapotba kerülni, sokkal gyorsabban végezni fogunk a munkánkkal. Persze azért a rádió maradjon, hiszen szólnak a jó zenék. Csabán a Starton.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: most tart rádió sok zenével, és most még többel. Hamarosan 9 óra lesz, már a köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Jövök holnap is, reggel 6 órától.
1: Reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Start Rádió.

0: és még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tartol a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31. Infók, programok, helyszínek, szegediborfesztivál.hu.
2: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
4: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjú szőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek! Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild!
6: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
7: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
5: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Jó ötlet, Micike!
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
1: Start Rádió.
0: És még több.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Attól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: Zene és még több a Start Rádión, a Napiloza indul, üdv a fedélzeten, a következő két órában együtt rádiózhatunk ismételten, hoztam magammal rengeteg hasznos információt és sok jó zenét, rádiózunk együtt egészen délig, ezekkel karöltve, és kitartást kívánok a mai munkához is.
1: Napiloza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Hoztam néhány érdekességet, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. Például 527 éve a mai napon történt, hogy Vasco de Gama portugál hajós felfedezte a tengeri utat Indiába, Afrika megkerülésével. Illetve 79 éve a mai napon született Cher, Oscar, Grammy és Golden Globe díjas amerikai énekesnő, színésznő, illetve Budapesten 122 éve a mai napon született László Miklós, amerikai író a Szerelem hálójában című film történetének írója például. Ezek voltak a mai érdekesebb történések.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól, az első óránk pedig lassan a végéhez is ér, de még a következő 60 percben is együtt rádiózhatunk, ha mi azt illeti, pedig a mai napi melegrekordot is előkészítettem, ugyanis 1979-ben képzelje 34 Celsius fokot mérhettünk a mai nap alkalmával, az azért jóval melegebb, mint amit ma tapasztalhatunk, én pedig a következő órában is hozom a dalokat, amelyek felforrósítják majd a munkaidőt is.

0: a Napilaza szól, folytatódik a műsor, ebben a 60 percben is. Ne feledkezzünk meg a névnaposokról, ma a Bernátokat és a Felíciákat érdemes köszönteni, nem sokára pedig a szemünk egészségével foglalkozunk majd.
1: Startrádió.
2: Hú, de laza!

0: laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól, néhány érdekesség az egészség megolvása és a szemünk védelme jegyében. A szakemberek szerint naponta körülbelül 14 ezerszer pislogunk. Ezzel biztosítja a szervezet szemünk számára kellő mennyiségű nedvességet. Könnyen kiszáradhat a szem felszíne, hogyha például kevés könny termelődik, vagy sokáig ülünk a számítógép monitor előtt és elfelejtünk pislogni. Ilyenkor azt veszük észre, hogy a szemünk viszket, szúr és fáj. Érdemes úgy elhelyezni a képernyőt, hogy alacsonyabban legyen a szemünknél, így a felső szemhéj jobban fedi a szem. Ajánlott védőszemüveget alkalmazni, amely megakadályozza a monitorról visszaverődő por szembejutását. Jó egészséget!

0: ez a vége.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Ennek értünk a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is jövök ebben az idősávban. További szép napot!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 20-a szerda, déli 12 óra van. Veszélyessé váltak az András úti platánok, lakossági fórum dönt a beavatkozásokról. Bodóczi István bemutatta terveit. Rendet követel a polgármester a lomtalanítás után Békés Csabán. Eső mentette meg a Körösök vidékét. Vízmegtartásra áll át a térség. Már is mondom a részleteket. Egyre több kárt okoznak és már életveszélyes helyzeteket is teremtenek a leszakadó ágak és gajak Békés Csaba belvárosában. A városvezetés kedden lakossági fórumon ismertette, hogy milyen beavatkozásokat terveznek az Andrássy út ikonikus platánfáin. A város számára mindig rendkívül nehéz döntés, akár egyetlen fa kivágása is, de most több évtizedek óta a városképhez tartozó platánról van szó. Ezek a fák mintegy 70 éve állnak az út mentén, és sokak számára már-már a település lakóinak számítanak. A lombkoronájuk nem csak látványos, hanem a nyári hőségben is menetéket ad a járókelőknek. A szakemberek szerint azonban a fák jelentős része olyan mértékben károsodott, hogy már nem menthetők. A leszakadó ágak komoly balesetveszélyt jelentenek, ezért a városvezetésnek mérlegelnie kell a szükséges beavatkozásokat. A döntés várhatóan sokakban vált majd ki felháborodást, hiszen értékes fákról van szó, amelyekhez már érzelmileg is kötődnek a helyiek. Ugyanakkor a városvezetés emlékeztet, ha a régi Békés Csabai képeslapokat nézzük, a múlt század elején egészen más látvány fogadta a belvárosba érkezőt. Akkor is voltak fák, de nem takarták el teljesen az épületek homlokzatát, és az utcák élettel teltek meg. A szakemberek szerint a fák fontosak, de veszélyes állapotokban nem tarthatók fent korlátlan ideig egy városi környezetben. A fórum célja volt, hogy a lakosság pontos tájékoztatást kapjon a tervezett lépésekről, és megértsék, a beavatkozások a közbiztonságot szolgálják. Az április 12-i választáson a Tisza párt szerezte meg a szavazatok több mint kétharmadát. Békés megye egyes számú Békés Csabai központú választókerületét a párt jelöltje Bodóczi István képviseli a következő 4 évben az ország.

országgyűlésben. A politikust a 7.tv aktuális című műsorában kérdezték terveiről. Bodóczi felidézte, 2019-ben kezdte társadalmi szerepvállalását, amikor a fiatalokból álló civil szervezetet alapították Békéscsabán, és több jótékonysági, valamint közösségépítő programot valósítottak meg. Hozzátette, hogy nagy megtiszteltetés számára, hogy a választókerület 10 településének képviseletére kapott felhatalmazást, és hangsúlyozta, hogy rövid idő alatt sok mindent kell majd elsajátítani a parlamenti működéssel kapcsolatban, és felelősség teljes feladat olyan döntéseket hozni, melyek az ország életét befolyásolják. Hozzátette, hogy Békés megye erőssége a mezőgazdaság, nem pedig az összeszerelő üzemek működtetése, és a turizmusban is jelentős tartalékok vannak, például a kerékpáros és gasztronómiai fejlesztésekben. A képviselő szerint át kell tekinteni azokat a korábban előkészített projekteket, amelyekre a korábbi kormány ígéretet tett, de források nem érkeztek hozzá. Bízik abban, hogy az uniós pénzek beérkezésével ezek a fejlesztések megvalósulhatnak, és csak ezután lehet új terveket készíteni. Kiemelte az aszályhelyzet megoldásának fontosságát is. Szerinte az elmúlt időszakban nem fordítottak kellő figyelmet a víz megtartás kérdésére, az új kormány viszont már prioritásként kezeli. És úgy fogalmazott, akkor végzik jól munkájukat, ha a gazdák megfelelő támogatást kapnak a jó minőségű termények előállításához, és a következő lépés az lesz, hogy ezeket helyben is feldolgozzák. A precíziós gazdaság pedig szerinte komoly kitörési lehetőséget jelenthet a fiatalok számára.

0: Áldatlan állapotok alakultak ki Békés Csabán a tavaszi lomtalanítást követően, erre hívta fel a figyelmet a város polgármestere Szarvas Péter, aki a szabályok betartását kérte a lakosságtól. Az elmúlt két hétvégén zajlott a lomtalanítás, előbb a külső város részekben, majd a belvárosban. A szemétszállításért felelős cég több alkalommal is jelezte, milyen hulladék helyezhető ki és mit nem szállítanak el. Ennek ellenére a polgármester szerint sokan nem tartották be az előírásokat. Szarvas Péter a közösségi oldalán arról számolt be, hogy olyan hulladék is kikerült az utcára, amelyet egyértelműen tilos lett volna kihelyezni. Építési törmeléket, elektronikai eszközöket és veszélyes hulladékot a lomtalanítás során nem viszik el. Felháborítónak nevezte azt is, hogy a guberálók több helyen szétszórták a kihelyezett holmikat. A polgármester közölte, hogy a lomtalanítás után a közterület felügyelők azonnal megkezdték a város bejárását. Tapasztalataik szerint több helyen, különösen a lakótelepeken jelentős mennyiségű szemét maradt a közterületen, ami elszomorító képet mutat. Szarvas Péter a város rendezettségét és tisztaságát közös ügynek nevezte, és intézkedett arról, hogy a közterületeken maradt hulladékot mielőbb elszállítsák és helyreálljon a rend. A történelmi aszály után az elmúlt napok felhő szakadása hozott átmeneti enyhülést a Körösök vidékére is. A vízügyi szakemberek szerint ma már nem az elvezetés, hanem a víz megtartása legfontosabb feladat. Gyulán ismét átbukik a víz a Duzzasztón, Morgófokon pedig egy 140 millió forintos napelemes fejlesztés biztosítja a kiszáradó csatornák utánpótlását. Az idei év rendkívül szárazon indult, a januári átlag feletti csapadék után folyamatosan csökkent az esőmennyiség, áprilisban 3 mm hullott csak a térségben. A májusi sokéves átlag 61 mm, amelynek közel 50 mm-re az elmúlt két napban érkezett a vízgyűjtőkre. A helyzetről Lúci Gergely, a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója számolt be, aki elmondta, hogy a csapadék a lehető legjobbkor érkezett, mert a Fehérkörös Gyulai Duzzasztójánál már kritikus volt a helyzet. A tavaly felújított gumitömlőn hetek óta nem bukott át a víz, és közel 3 hétig akár száraz lábbal is át lehetett volna kelni a mederben, mivel az érkező vízmennyiséget teljes egészében az élővíz csatornába kellett irányítani. Az igazgató hangsúlyozta, hogy a duzzasztóknak köszönhetően a nyári üzemi vízszinteket az alacsony vízhozam ellenére is tartani tudták. Mindenhová, ahol lehetett, gravitációsan juttattak vizet, a szivattyús öntöző csatornákat pedig szinte teljes kapacitáson működtették az ökológiai és mezőgazdasági igények miatt. Hozzátette, hogy ha folytatódott volna a szárazság, komoly problémák alakultak volna ki, a mostani csapadék viszont megmentette a térséget. A klímaváltozás miatt a vízügy elsődleges célja ma már a helyben tartott vízkészletek növelése, a talajvízpótlás és a zöldebb környezet fenntartása. Ez a szemlélet korábban is jelen volt a szakmában, de már a társadalmi és kormányzati prioritássá vált. A kövizik rövid, közép és hosszú távú programokkal készül a jövő kihívásaira. A technológiai és környezetvédelmi mérföldkőnek számít a Morgófoki tápcsatorna és szivattyútelep modernizációja. A 70-es években épült, majd 2000-ben felújított rendszer a magas üzemeltetési költségek miatt sokáig nem működött. A tavalyi aszály idején azonban újra beindított, és kedvező tapasztalatok után egy jelentős fejlesztés valósult meg. Öntözésfejlesztési forrásból napelemes rendszert és egy új kisebb szivattyút telepítettek. A beruházás legfontosabb előnye, hogy a Gyepes csatorna, amely korábban elveszítette saját vízgyűjtő területét, most fenntartható módon kap utánpótlást. Ha a megspórolt energiát pénzben számolják, a 140 millió forintos fejlesztés 2-3 éven belül megtérül. A térségben eddig nem volt intézményesített öntözés, de a jövőben a rendelkezésre álló vízkészlet erejéig a gazdák is kaphatnak majd vízjogi engedélyt. Addig is a rendszer kulcsfontosságú ökológiai szerepet tölt be, és újra életet visz majd a tájba. Május 1-e és június 30-a között zajlik az idei evösszeírás Békés Csabán. A felmérés törvényi kötelezettség, amelynek célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a településen tartott kutyák számáról és oltási adatairól. Az állatvédelmi törvény előírja, hogy a településeknek legalább 3 évente össze kell írniuk az ebállományt. Békés Csabán legutóbb 2023-ban történt ilyen felmérés, ezért vált idén ismét esedékessé. A kutyatartóknak minden egyes kutyáról külön formanyomtatványt kell kitölteniük. Az adatlap elérhető a város honlapján, a Csabai Mérlegben, a polgármesteri hivatalban és több állatorvosi rendelőben. Az ebösszeírás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, amely akár 150 ezer forint is lehet. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Start Rádió. Rádió.
3: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
6: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszotok? Ha kitalálták, osztják azt meg velem is, aztán igyekszem teljesíteni a kérést, megtalálnak bennünket a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól. Sziasztok! Szeretném meglepni a páromat, Anit, aki ma is keményen dolgozik az irodában. Lici, küldjetek neki egy pörgős dalt sok puszival. Attila küldi mindezt Békés Csabáról.

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
4: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjú szőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex. Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Viria udvarban. Telefon 66 443 494. Domex. Csapjon le a bombajó árakra.
5: Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
6: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek.
5: Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem mond, sokat nézik.
0: Start Rádió.

0: még több. Sport Rádió.
1: Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, szeretném üdvözölni a barátnőimet, akik épp az ebédszünetet töltik együtt. Nekik szeretnék küldeni egy pörgős dalt, puszi mindenkinek. Aláírás Viki.

0: Rádió.
1: Stort Rádió. Sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól. Sziasztok! Hogy jobban menjen a munka, szeretnék kérni tőletek egy pörgős dalt. Köszi, Laci!

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma május 20-a szerda van, sok boldogságot kívánunk Bernát és Felícia nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Dósa Mátyás magyar színész énekes, de ma ünnepel Györfi Anna magyar színésznő, Kozombolis Leonidas Péter magyar énekes és dalszövegíró, valamint Cher amerikai énekesnő, színésznő is ma ünnepli születésnapját. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: A délutáni magazin!

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél. Holnap kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban pedig 22-26 fokot mérhetünk.

0: Rádiósok, zene is még több. És ma május 20-a szerda van, már is hozok egy kis érdekességet erre a napra. Nem tudom, hogy azt tudták-e, kedves hallgatóim, de ma van a méhek világnapja. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, milyen elképesztően fontos szerepük van a méheknek a természetben és az élelmiszertermelésben. Érdekesség, hogy egyetlen méh egész életében körülbelül csak egy táskonányi mézet készít, miközben egy kaptár akár több tízezer méhből is állhat. A méhek ráadásul nem csak mézet adnak nekünk, a növények beporzásával rengeteg gyümölcs és zöldség termesztésében segítenek. És még egy gyors szám, mai nappal már csak 225 nap van hátra az évből, szóval szépen lassan közeledik a nyár közepe, és persze az év vége is. Addig viszont élvezzük ezt a kellemes májusi napot sok jó zenével itt a rádióban.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Startrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
5: Halott Pénz,
4: Des,
5: LL Junior,
4: Republik,
5: Korda György és Balázs Klári,
4: Szikora Róbert és az Ergo,
5: Kiskata Zenekar.
4: Május 22-24, Gyulai Pálinka Fesztivál.
6: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
7: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
6: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam, búcsúzom a következő gondolattal. Ne panaszkodj, az a pont azt erősíted, amitől szabadulni szeretnél. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán, amelyik ebben az órában jön majd az AHA. Itt lesz a U2, a Bomb the Bass és Bryan Adams egy-egy talap. Kedves délutánt, hallgass a Startot. Éppen ma 80 évvel ezelőtt született Cher, Oscar, Grammy és Golden Globe díjas amerikai énekesnő, színésznő. Tőle hallgatunk most meg egy dalt. Már is szól a Starton, a Nadina Flavin Divart.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Főnök, megyünk a vásárba?
1: Milyen vásárba, Micike?
2: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
3: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtató patronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
1: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
6: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán, a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
7: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
8: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
7: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
9: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
0: Reklámot hallottak.

tart a 98.4-e, május 20-a van már, és a mai napon a Bernátok és a Felíciák ünneplik névnapjukat. A Bernát a germán Bernhard név magyar formája, elemének jelentése eredetileg medve, és erős, próbálom összerakni, erős medve. A Felícia név, a Félix férfi név latinos nőiesítése, megáll az ész. Kedves Bernátok, kedves Felíciák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is. Már is megyünk tovább a starton, itt a Bomb the Bass és a Back Pavidász.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Manapság teljesen hétköznapi és jól bevált dolog társkeresőn ismerkedni. De vajon teljesen hétköznapinak számít az is, hogy a szívünk vágya, álmaink hölgye az előző három férfit a nász éjszakán megölte? Jogos féltés vagy paranoia, ha minden áron meg akarja akadályozni a család ezt a házasságot? Az új férjre is halál vár vagy sírig tartó boldogság? Mire jó a bejárónő, aki mindent tud, csak takarítani nem? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a Hullajó nász éjszaka című vígjátékban, sőt, azokra a kérdésekre is, amiket fel sem tettünk. Szőke Zoltán, Gubikági, Gyebnák Csekka, Kálmán Herjetta és Korcsmáros András szereplésében. Két felvonásos vígjáték, amely nem csak a nevető izmokat mozgatja meg, hanem azt is megmutatja, milyen vékony a határvonal féltés és paranoia, szerelem és az őrület között. Május 23-án szombaton 7-től látható az előadás a Békés Városi Művelődési Központban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyar Péter miniszterelnök nyilvánossá tette K. Endre kegyelmi kérvényének és büntetése elengedésének részleteit. A kormány főbemutatta a kormány.hu per igazságtétel oldalon is közzétett dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy az igazságügyi minisztérium eredetileg nem támogatta a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének kegyelmi kérvényét. Novák Katalin akkori köztársasági elnök azonban megváltoztatta a miniszteri felterjesztést, és a pápa látogatásra való tekintettel elnöki kegyelemben részesítette a férfit, amelyet Varga Judit miniszter végül el nem jegyzett. Magyar Péter hozzátette, az akkori államfő összesen 10 esetben fordította meg a minisztérium negatív felterjesztését, így a budaházi György féle Hunnia per vádlottjai esetében is. A felszámolások ismét érdemi bírósági kontroll alá kerülhetnek, miután az igazságügyi minisztérium megkezdte az ehhez szükséges törvényjavaslatok előkészítését. A kormány álláspontja szerint a jelenlegi magyar rendszer a NER egyik legsötétebb és legátláthatatlanabb vagyonosodási területévé vált, ahol az eljárások végén rendre ugyanazok a kormányközeli cégek jelentek meg nyertesként. A tárca által kidolgozott új szabályozás elsődleges célja, hogy a jövőben egy teljesen átlátható, ellenőrizhető és szigorú bírósági felügyelet mellett működő rendszer zárja ki a visszaéléseket. A közszolgálati média működésének teljes átvilágításáról döntött a kormány, mivel megállapításuk szerint az MTVA tájékoztatása az elmúlt időszakban nem volt sokoldalú, kiegyensúlyozott és hiteles. A vizsgálat a szervezet pénzügyi működését is érinti, amelynek költségvetési főösszege 2025-ben elgondolkodtatóan magas, összesen 165,6 milliárd forint volt. A kormány az átvilágítástól a közpénzek átlátható felhasználását, valamint a való és pártatlan közszolgálati tájékoztatás helyreállítását várja.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02 Ez a start a 98.4-en. Maracki Zoltán, mert nem sokára itt lesz az Oasis-tól a She's Electric, jön majd az Inexis, a Ten Sharp és a Yazoo egytétala, és még sokan mások. Természetesen kellemes délutánt, hallgass a startot benne a Pet Shop Boys-t, itt a Suburbia.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják a szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
1: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Kocincs velünk a következő 30-ra. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi és még elképesztően sok fellépő. Jó bor, jó zene a domtéren is. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között. Infók, programok, helyszínek, szegedi borfesztivál.hu.
4: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
5: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Ritmus.
7: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Start Rádió. Közlekedési információ.
1: Útépítés miatt kérik a közlekedők figyelmét Csanádapálca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkülettel lehet találkozni. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!

0: hangsúlyozta, hogy a megújuló külpolitikai irányvonalat a jövőben egy új személy fogja képviselni, mivel a két ország közötti együttműködés egy teljesen új időszak előtt áll. A bejelentéssel párhuzamosan Magyar Péter miniszterelnök több miniszter kíséretében hivatalos látogatásra utazott Lengyelországba. Változatos végzettséggel és nyelvtudással rendelkeznek a megalakult új országgyűlés képviselői, akik közül a többség felsőfokú oklevéllel büszkélkedhet. A legnagyobb diploma halmozó a Tiszás Rák Richárd, aki 8 oklevelet szerzett, míg a szakterületek közül a jogi és a közgazdasági képzések a legnépszerűbbek a honatják körében. A parlamentben több egyedi szakma is képviselteti magát, így órás sörgyártó és dízelmozdony szerelő is ül a padsorokban, míg 6 képviselő kizárólag érettség rendelkezik. A nyelvtudás terén az angol a legelterjedtebb 160 beszélővel, de olyan különleges nyelveket is találni a palettán, mint a kazah, a japán vagy a lovári, miközben 3 képviselő 4 idegen nyelvet is beszél, 25-en viszont egyet sem. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését az új oktatási és gyermekügyi minisztériummal a pedagógusok szakszervezete, amely a kongresszusán részletes követeléslistát fogalmazott meg. A szervezet üdvözölte az önálló tárca megalakulását és azonnali intézkedéseket sürget, a nevelést oktatást közvetlenül segítő bérfejlesztése, az adminisztratív terhek csökkentése, a munkáltatói jogok intézményvezetői szintű visszaállítása, valamint a tanfelügyelet kivezetése érdekében. A PSZ mellett javasolja a tankönyvrendelés felszabadítását, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, szeptembertől pedig egy új nemzeti alaptanterv kidolgozását célzó tárgyalások elindítását.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. 69 évvel ezelőtt született Lucélia Santos, brazil színésznő, nagyon sokan Iza uraként ismertük. Ebben az órában Iza ura nem lesz, Natalie Imbruglia viszont igen, majd a Shiver, itt lesz a Def Leppard, a Depeche Mode és a Brand New Heavies egy-egy dala. Kedves délutánt hallgass a Startot, benne Jason Donovan, itt a Too Many Broken Hearts.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják a szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
2: Roadster Autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
3: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
5: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
6: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
7: Halott Pénz,
6: Dash,
7: LL Junior,
6: Republik,
7: Korda György és Balázs Klári,
6: Szikora Róbert és az Ergo,
7: Kiskata Zenekar.
6: Május 22-24, Gyulai Pálinka Fesztivál.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.
9: Sok

tart a 98.4-en. Képzeld el, hogy az űrben egy csillag felrobban, és olyan tökéletes kört rajzol, mintha egy égi körzőt használt volna. Ez nem science fiction, hanem valóság. Az ausztrál csillagászok felfedezték a Teleios nevű szupernóva maradványt, ami görögül annyit tesz, tökéletes. A 24.hu-n olvastam egyébként a hírt. A Teleios egy La-típusú szupernóva után maradt vissza, ami akkor keretkezik, amikor egy fehér törpe csillag túl sok anyagot szív magába a társától, és végül felrobban. Ami igazán különleges benne, az szinte hibátlan kör alakja, ez ritka, mert a legtöbb ilyen robbanás inkább kaotikus formákat hagy maga után. A kutatók még nem tudják pontosan, hogy mindez milyen messze van tőlünk, lehet, hogy 7000, de akár 25000 fény évnyire is, de egy biztos, ha az univerzum művész lenne, a Teleios lenne a mesterműve. We'll be right back.

Ez a Start a 98.4-en, képzeljétek el, hogy az orángutánok nem csak banánt esznek és fákon hintáznak, hanem olyan bonyolult kommunikációs mintákat használnak, mint mi emberek. A Warwick Egyetem kutatói felfedezték, hogy ezek a majmok három szintű beágyazott hangmintákat alkalmaznak. Ez a rekurzió, ami eddig csak az emberi nyelvre volt jellemző. Olyan ez, mint egy Martyóska baba, hang a hangban, ritmus a ritmusban, és nem csak úgy össze-vissza, ha például egy tigris közeledik, gyorsabb sürgető hangot adnak ki, míg ha csak egy színes ruhadarabot látnak, akkor lassabb, kevésbé szabályosokat, írta a Magyar Hír.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra van ez a Start a 98.4-en. Maracki Zoltán vagyok. Nem sokára jön Halle Johnsontól az Americanos. Itt lesz Nick Kamen. Ebben az órában még hallhatjuk a Republikát és a Polyphonic Spree-től a Nirvana feldolgozást, a Lítiumot. Kérdem, és délután hallgassátok a Startot benne a Communards dalát itt a Tomorrow.

Ez a Start a 98.4-en. Van ilyen évfordulónk. 226 éve született Balzac, francia író. 79 éve született Cher, Oscar, Grammy és Golden Globe díjas. Amerikai énekesnő, színésznő. 1700 éve Nagy Konstantin, római császár megnyitotta a keresztény püspökök első egyetemes zsinatát Níceában. És 117 éve született James Stewart, Oscar díjas amerikai színész.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában a Recki Zoltánt hallottátok, holnap délután 3-tól. Ismét jövök, addig is mindenkinek minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Várhatóan pünkösd után a jövő hét kedden ül össze az országgyűlés, amelyen a kormányoldal több jelentős jogszabályjavaslatot is benyújt, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, hogy a korábbi vállalásaiknak megfelelően módosítani fogják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, amellyel a felére csökkenthetik a parlamenti kiadásokat, emellett az előző kormányzat idején látottnál jóval alacsonyabb szinten határozzák meg a miniszterek és az államtitkárok fizetését. A kormányfő kiemelte, hogy a tervezett alaptörvény módosítások a miniszterelnöki ciklusok korlátozását is érinteni fogják, a jövő heti parlamenti ülés pontos, akár kétnapos menetrendjéről pedig az országgyűlés elnöke és a házbizottság hozza meg a végső döntést. A közszolgálati média működésének teljes átvilágításáról döntött a kormány, mivel megállapításuk szerint az MTVA tájékoztatása az elmúlt időszakban nem volt sokoldalú, kiegyensúlyozott és hiteles. A vizsgálat a szervezet pénzügyi működését is érinti, amelynek költségvetési főösszege 2025-ben elgondolkodtatóan magas, összesen 165,6 milliárd forint volt. A kormány az átvilágítástól a közpénzek átláthatóbb felhasználását, valamint a valós és pártatlan közszolgálati tájékoztatás helyreállítását várja. Azonnali és országos intézkedést indít a kormány a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés felszámolására a lakosság egészének védelme érdekében. A vizsgálatok szerint a veszélyes kőzúzalék legalább 3 megyében több száz helyszínen jelenhetett meg az elmúlt időszakban, ezért a kabinet egy tárca közi aszbeszt munkacsoportot hoz létre a fertőzött területek feltárására és a felelősségi viszonyok tisztázására. A hatóságok a probléma gyökerénél is beavatkoznak, így a szakemberek már vizsgálják az Ausztriából érkező gyanús szállítmányok teljes felfüggesztésének jogi és gyakorlati lehetőségeit.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Startrádió.
3: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk heti vendége ifjabb Ágoston István, gitáros, zenekari menedzser. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
2: Sok a szere, Start Rádió. És még több.

0: Sportrádió.
1: Fontos egyébként számodra, illetve most már számotokra, hogy tényleg, hogyha nem is a fizikai formában, de albumot adjatok ki, vagy ti igazodtok úgymond így ezekhez a mostani trendekhez, hogy dalonként, klippenként publikáljátok ezeket a
2: dalokat? Én ezzel úgy vagyok, ezt szerintem jó, erről meg kéne kérdezni mindenkit a zenekarra, de például persze. Én úgy vagyok, hogy szerintem nem feltétlen muszáj most az, hogy dalonként, klippenként adott ki. Én úgy vagyok vele, hogyha már van egy album, akkor azt nyilván fel kell futtatni.
1: Igen,
2: mert
1: csak
2: úgy fogod elérni az embert.
1: Igen, csak ugye, hogy megváltoztak, és ezt tudom, hogy közhely, meg már annyian
2: megváltoztak ezt. Az ingerek is.
1: Igen, minden. Hogy annyira felgyorsult a világ, hogy ugye manapság, meg már ugye az, főleg az ilyen rádióbarát dalok is, régen ilyen 3-4 percesek voltak, most meg jó, hogyha elérik a 2-2,5 percet. Tehát annyira felgyorsult a világ, hogy az embereknek sok információ kell viszonylag rövid idő alatt.
2: Igen.
1: Ezért is kérdeztem ezt, hogy te hogy látod, hogy megéri egy kupacban kiadni az új dalokat, vagy
2: szerintem
1: szétbontani?
2: Szerintem megéri. Uh-huh. Szerintem meg. Nyilván ez minden zenekar máshogy látja, de szerintem meg. És mondtad itt, hogy minél rövidebb legyen. Van egy számunk, amit akár mi 8 percig is tudunk játszani. Vagy 6 percig. És ezeket sajnálom, hogy ezeket még nem vettük föl.
1: Egyik nyáron egyébként láttalak titeket ott az említett gyulai szórakozó helyen, ami ott van ott a hídnak a lábánál, és ugye akkor is volt nekünk fellépésünk máshol, mindegy, most ez lényegtelen, és utána megnéztünk titeket, akkor a Lackással zenéltetek, és pont a Chris Isaac-től nyomtátok
2: a Wicked Game-et.
1: És a végtelenség, tehát ugye a közepén van egy hatalmas kiállás, és szinte éreztem azt a régi amerikai füstöt, blues kocsma hangulatot. Tehát, és ezt most tényleg nem puncsolásból mondom, meg semmi ilyesmi. A te szádból lógott a cigi, akkor a Lackás az fölfelé nézett a kalapjával a mikrofonba, és akkor csukott szemmel énekelt. Elképesztő hangulat volt. Tehát ott az Donátot pihent, mert ugye az nem egy ilyen dobos rész ott. Igen. Hátul a takarásban. De mondom, az valami elképesztő volt, és tényleg ezt is említettem már nektek, és ezt is a végtelenségig lehet játszani.
2: Hát igen, Lackással is úgy volt, hogy hárman, mert utána voltunk már négyen, becsatlakozott Attila, mint billentyűs, Pusztai Ati, és az még jobban megbolondította az összes dalt, tehát akkor már tényleg majdnem az összes dalt a végtelenségig. Uh-huh. Ha kellett volna az, hogy figyelj, zenéljetek 3,5 óra hosszán keresztül, mi szerintem tudtunk volna 3,5 óra hosszán keresztül játszani. Csak ugye muszáj volt mindent egy csomót lerövidíteni, de az a helyszín például az pont az, ahol bármeddig.
1: Hát persze.
2: 10 órát van. Csendháborítás. Addig azt csináltok, amit akartok.
1: Ja, Istenem, igen.
2: És igen, és Lackással is az volt, hogy meg Donáttal is, hogy összenéztünk hárman, és tudtuk, hogy mi következik.
1: Igen.
2: Tehát annyira éreztük egymást, és én ezt szeretem egy zenekarban, amikor érzed a másikat is. Nem csak az, hogy ott vagy mellette zenélsz, hanem tudod jól, hogy mit fog csinálni a másik, ha már csak ránézel, és akkor te már tudsz kapcsolni, már ránézel a harmadik kollégádra, ő a te arcodról fogja leszűrni, hogy most mi lesz. Ez, tehát nekem ez a zene, ami ezért nem feltétlen azért érdemes csinálni, én szerintem, mert hogy embereket vonzál be, hanem ez az érzés.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Ezt is egyébként szerettem volna kérdezni, hogy, és ezzel nagyon-nagyon sok mindenkit megszoktam, hát így szépen mondva is szivatni ezzel a kérdéssel, hogy számodra mi a siker? Mit jelent az, hogy siker? Mikor könyvelhetsz el magadban sikert? Na ugye.
2: Ugye? Ez egy nagyon fogós kérdés. Nyilván a siker az az, hogyha most csak ilyen ízésen tudom mondani, hogyha van ember, aki meghallgat. Aha. De már szerintem az is siker, ha van egy zenekar, aki odáig eljut, hogy koncertképes. Uh-huh. És nyilván nehéz lesz, de hogyha már egy ember, öt embernek is úgy kell játszani, mint hogyha 500 embernek vagy 5000 embernek zenéj. Mert akkor ők tudni fogják, hogy zenész vagy. Igen. Vagy nem is az, hogy zenész vagy, bocsánat, most ezt...
1: Előadó.
2: Hogy tudod, hogy te is mit akarsz, meg jól is tudod csinálni. És ez pont ez volt Lackásékkal is, a krumplidel a paprikával is, az instantébolyjal is, hogy tök mindegy hány embernek játszottunk, játszál. Tehát az, hogyha már játszol, én szerintem, főleg, hogyha zenész vagy, az már maga a siker.
1: Tehát akkor nem volt olyan alkalom, hogy mit tudom én, koncert előtt még kevés volt az ember, és akkor bejött az öltözőbe, vagy a backstage-be a szervező, hogy srácok, elkezdjük a koncertet, kevesen vannak.
2: Kezdjük el.
1: Aha.
2: Kezdjük, csináljuk.
1: Tehát akkor nem volt olyan.
2: Kezdjük el, csináljuk. Mert úgy is, hogyha főleg egy szabadtéri helyszínen
1: van. Nálunk volt, csak azért.
2: Ja.
1: Csak azért kérdezem, igen. De megcsináltuk, mi is megcsináltuk.
2: Nyilván, hogyha egy szabadtéri koncert helyszín van, főleg mondjuk akár egy város közepén, egy sétáló utcán, vagy bárhol. Uh-huh. Ha most nyilván meg van hirdetve, hogy itt koncert, de van ott azon a téren öt ember, úgyis szabadtéren vagy, meg fogják hallani, hogy te mit játszol, és arra fog jönni.
1: Hát meg a tömeg vonza a tömeget.
2: Így van.
1: Persze.
2: Így van.
1: Értek-e kellemetlen pillanatok, akár koncert közben, akár zenélés közben, bárhol, bármikor.
2: Ami én részemről volt kellemetlen, volt egy formációnk, a Ati és a Sehunok.
1: És az a legszörnyebb, hogy hallottam már ezt a nevet, hogy Sehunok. Tehát, hogy ez szörny, ez megmarad bennem, ez rettenetes az a név. Na igen, bocsi.
2: És ezt egy nagyon jó barátommal csináltuk, Lévai Attila. Színész, énekes, gitáros, nagyon szeretem, innen is üdvözlöm őt is. Eljutottunk oda, hogy egy városba, ott is egy körös partján, egy színpadon. Na, zenéljünk. És bocsánat, keverem, mert nem az Ati és a Sehunok. Ugyanez volt a felállás, csak akkor Ripley akusztik volt, ami utána már nem akusztik volt, hanem rendes nagy dob. De ott is Attila. A lényeg az, hogy színészgárdákból és színész hallgatókból állt a zenekar. Én voltam ott, mint egyedül...
1: Kakukktojás.
2: Igen, mi hangtechnikus hallgató, de gitároztam. És megcsináltuk a koncertet, nagyon sok ember jött el, hál' Istennek, és egyszer eleredt az eső. De úgy, hogy a koncertünk tetőfokánál.
1: Na.
2: És le kellett engedni a fedést, sajnálatos módon elmarad onnastól. És ez lehet csak nekem volt kellemetlen, mert rákészültünk, az emberek is tudták, hogy mi nagyon rákészültünk, éreztük is azt, hogy na ez most ez olyan koncert, hogy ez igen, erre azt lehet mondani, és egyszer csak így pak, a jóisten így gondolta, hogy nektek még nem itt van az idő.
1: De aztán ez beteljesedett ez a projekt, vagy ez
2: utána
1: aztán...
2: nem. Utána nem, már nem. Utána nem, az is abban maradt, utána jött az Ati és a Sehunok, hogy mi csak folytassuk azért tovább.
1: Ez elképesztő ez a név is, tehát hihetetlen.
2: De figyelj, megmaradt a név?
1: Abszolút, egyébként igen.
2: Megmaradt,
1: abszolút,
2: ugye?
1: Abszolút.
2: Ugye? És a krumplidel a paprika is, hogy hiába egy bugyuta név, de megmarad az emberbe.
1: Ez elképesztő egyébként tényleg. Na, váltsunk témát.
0: Startrádió.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Sok a szere!
1: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Startrádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 20-a szerda, déli 12 óra van. Veszélyessé váltak az András úti platánok, lakossági fórum dönt a beavatkozásokról. Bodóczi István bemutatta terveit. Rendet követel a polgármester a lomtalanítás után Békés Csabán. Eső mentette meg a Körösök vidékét. Vízmegtartásra áll át a térség. Már is mondom a részleteket. Egyre több kárt okoznak és már életveszélyes helyzeteket is teremtenek a leszakadó ágak és gallyak Békés Csaba.